Astro. No.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is
0: bassfm.hu.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: szemében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. basefm.hu. Rap, hip-hop.

Eszmének. Rap, hip-hop, R&B.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, towo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
3: Egyelőre elmarad a hőség. Lakossági egyeztetés lesz az energetikáról. Kevesebb az ételpazarlás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Enyhült az idő, a hidegfront felfrissülést hozott, és jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra és fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. A helyszínen lévő cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. Újabb modernizáció a vasútnál. Elindult a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Az óránként 160 kilométeres sebességre képes szerelvények a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
4: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra.
3: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula, szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper pénteket minden hallgatónak. A mikrofonnál RP, tartsatok velem a következő 4 órában a megszokott módon, amiben nyitom a mai kört, ez egy kiváló hazai trió, Burai, GVM is, és jön tőlük az Engedj El. Mindenkinek szuper reggelt kívánok, indulunk, start!

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Táncon vagy.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: Tamás Bastian nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B Hip Hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt minden bassesnek. Száguldunk tovább, és most a parti hangzás után egy picit elcsendesedünk, legalábbis hangzásban és szövegvilágban teljes mértékben. Érkezik egy nagyon szép dal, és nagyon mély, és rengeteg mondanivaló is van benne. Jön Diaz Menta, Méreg, itt a Bass FM-en. Hiá!

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper pénteket, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 16. kerületben a Szlovák úton, amely a Máramarosi utca, illetőleg a Bártfa utca közti szakaszon értendő. Erről hasznos, hogyha tudtok. Jön nálunk Lil Durk, J. Cole közöse? All My Life. Itt a 96. Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: 90.hu Rap, Hip Hop, R&B, Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Beats FM.

Műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden. A színpadon

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Egyelőre elmarad a hőség. Lakossági egyeztetés lesz az energetikáról. Kevesebb az ételpazarlás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Enyhült az idő, a hidegfront felfrissülést hozott, és jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra és fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. A helyszínen lévő cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. Újabb modernizáció a vasútnál. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Az óránként 160 kilométeres sebességre képes szerelvények a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra.
1: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper reggelt minden bészesnek pénteken, a mikrofonnál Erpi, jön nálunk Desi és a Huncuddala, csibészelve.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet. Peace!
1: Pénzközlekedés.
2: Parádés péntek reggelt mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is érkeztem a részletekkel. Félpályás lezárásra kell készülnötök továbbra is a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, amely közelesik a Bálint György utcához. Erről érdemes tudni. Jön nálunk Jack Harlow, Love in on Me, egy kiváló felvétel. Itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy kiváló hazai duó nyári slágerével. Több mint egy éve debütált és még mindig a hatodik legnépszerűbb a hazai zenék listáján. Megérkezett egyébként már az utánpótlás is, itt az újabb következő nyári dal. Na de ez még marad a 2025. augusztus 4-i Oh Mama, Dash és Young Fly tollából. Itt a 96.4 Bass FM. Oh Mama,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Fejlesztik a vízi közműveket. Nyilvánossá válnak az ügynökakták. Bravúros műtét Szegeden. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Országos vízi közmű fejlesztési program kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a vízmegtartás, a kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Ősszel mindenki számára megismerhetőkké válnak az ügynökakták. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat október 22-én teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Orvosi szenzáció Szegeden. Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist, az STS szívsebészei. A műtéten két fiatal, beleszületett szívbetegségben szenvedő páciens esett át. Mindketten az operációt követően röviddel, már kitűnő állapotban nyilatkoztak tapasztalataikról. Visszaáll a megszokott működésre a jégkármentesítő rendszer. Az üzemeltetéséhez állami forrás áll rendelkezésre. A talajgenerátorok újra bekapcsolhatók, narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessenek csökkenteni a jégeső okozta károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt az csak a legkockázatosabb helyzetekben, piros riasztásnál indul el. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Drasztikusan ellapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk.
2: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: just answer the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Mindenkinek balesetmentes haladás pénteken, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Lezárásra kell készülnötök Pesten, a 6. kerületben, a Rózsa utcában, úgyhogy ezt ma este 8 óráig mindenféleképpen érdemes elkerülni, utána viszont az előrejelzések alapján szabadon járható. Jön nálunk Beton Hofi, pörög tőle a dohánybolt, itt a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Kerületi klasszikus.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább, most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel, abszolút kis fiatalkán kezdte el, egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Árkád. Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Támogatják a rászoruló diákokat. Visszatérhetnek a megyék. Fokozott nyári ellenőrzések jönnek. A mikrofonnál Gál Ildikó. Iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
6: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
5: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A Bástya 1986. április 1-én töltötte a 40. életévét, 2022-ben is rengeteg jó dalt csinált, de rittyentett egy olyat is, ami tulajdonképpen az egyik zászlóshajós alkotása, legalábbis nálunk a rádióban mindenképp jön Kiring, és dübörög tőle a Dead Wrong. Na csumára hangerőt, ez egy igazán kis frankó dal lesz.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BSFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Várat magára a hőség. Az energetikáról kérdezik a lakosságot. Mérséklődött az ételpazarlás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Enyhült az idő, a hidegfront felfrissülést hozott, és jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra és fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. A helyszínen lévő cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. Újabb modernizáció a vasútnál. Elindult a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Az óránként 160 km-es sebességre képes szerelvények a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Elmegyünk közösen egy kicsit romantikázni. Érkezik BSB, Nagy Bogi közös szerzeménye. Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban. Péntek reggel is.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: Pénzközlekedés.
2: Mindenkinek szuper pénteket, Árpi vagyok már, és mondom a közlekedési infókat. Útszűkületre kell készülnötök Pesten a 19. kerületben, a Bátori utcában, amely közelesik az Üllői út Bátori utca sarokhoz. Ez az info hasznos lehet, hogyha erre jártok. Jön nálunk Judo Lilfra közöse, és érkezik tőlük a Lej, itt a 96-n Bészefán.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: SZA eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Later című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Later, itt a 96.4 BFM-en. Roman normal 7 bass, drop it like it's hot. If this world was
0: mine, I'd take your dreams and make them multiply. Műsorajánló. A 96.4 BFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Korszerűsítik a vízi közműveket, megnyitják az ügynökaktákat, kiemelkedő műtéti siker Szegeden. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Országos vízi közműfejlesztési program kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a vízmegtartás, a kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Ősszel mindenki számára megismerhetőkké válnak az ügynökakták. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat október 22-én teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Orvosi szenzáció Szegeden. Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist, az STS szívsebészei. A műtéten két fiatal, feleszületett szívbetegségben szenvedő páciens esett át. Mindketten az operációt követően röviddel, már kitűnő állapotban nyilatkoztak tapasztalataikról. Visszaáll a megszokott működésre a jégkármentesítő rendszer. Az üzemeltetéséhez állami forrás áll rendelkezésre. A talajgenerátorok újra bekapcsolhatók, narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessenek csökkenteni a jégeső okozta károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt az csak a legkockázatosabb helyzetekben, piros riasztásnál indul el. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk.
3: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mind a hallgatónak. A mikrofonnál RP, online is tudtok minket csavarni, hogyha a szabitokat töltitek, bizfm.hu, a világ bármely pontjáról és bármely idejében. Érkeznek a legjobb dalok, most például sorban Dash, Young Fly, Azaria 3-asa és egy jó

0: R&B 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

2012-ben debütált a következő hazai videóklip, 87 milliós megtekintéssel az egyik legnézettebb még mindig. Jön Majka, Curtis, BLR, Belehalok, itt a kedvencem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot mindenkinek. Megyünk tovább egy legendás klasszikussal, az USA-ban aranyat csinált, és a US Hot Dance Music albumok közül az első helyen nyitott. A US Hot Rap Songok közül csak a 13. helyen a Billboard listán, ami meglepő, utólag néz, hogy mekkora klasszikussá vált. 93. május 8-a megjelenés, érkezik nálunk a legendás Dr. Dre, Fuck With Dre Day. Én már vele búcsúzom, holnap 6-tól Tali, mindenkinek szép napot. A mikrofonnál Árpi volt. Ciao.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájában, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Segítik a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Újra megyék lehetnek a vármegyék. Nyári razziára készül a rendőrség. A mikrofonnál Gál Ildikó. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
2: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula, szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hibát R&B, sziasztok, Faragó Janka vagyok, és bontsuk meg együtt a pénteket, a muníció nálunk már-már szinte morbid, annyira jó zenékkel vagyunk teli, remélem, hogy jöttök végig, itt van Cardi B és az Inna, egyébként pedig hívjatok Viberen, hello!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és dobjuk meg a következő órát együtt bészes zenékkel. Vannak kísérletező zenéink, és vannak olyan bomba biztosak, mint Doja Cat és az Agora Hills.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Bongor, akinek elég izgalmas a videoklipje, sőt már a forgatás is az volt, hiszen 10 órán át valódi mentősök élesztették újra, újra és újra. Úgyhogy ez volt az ára.

0: hogyha a Frekin kívül kerültök, akkor is tudtok online jönni, www.bestfm.hu. érkezik Bruno és az Ördög Nórika itt a Bészen.
1: Csoki van a kitkat, megmutatom mit kap, velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem amit kell, nekem fiaszta azért.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Chris Brown és Tyga, akik a videoklipnél rengeteg pénzt tortak, már mint csak műpénzt. Legalábbis a kommentek erről szólnak, mert hogy amennyi ott látszik, abból kijönne még egy videoklip. Flexelni könnyű, kifizetni már nem annyira. De a jó kedv az, a Bass ma is ingyen van, úgyhogy érkezik rá az éjjó.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0620-96-4-99-99. Csörögjetek itt a Viber számunkon. Én Faragó Janka vagyok, és a következő óra biztosítva vérzsés, rézműves, egy nagyon komoly kezdést tesz le az asztalra. Ez a Várj meg!
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: Vissza fel, Red Hip-Hop R&B, Judóval megyünk tovább, aki az az előadó, aki ritkán magyarázza túl a dalait, de a sötét pont attól működik ennyire szerintem, hogy szándékosan helyet hagy a saját sztoriknak. Hogyha szerintetek rólatok szól ez a dal, akkor vigyázzatok az Instával, itt a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. It's 32:52. It's LASC 4.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Engem még az is meglep, hogy Diaz és Menta újra közösen adtak ki egy dalt, és nem is akármit kutyultak, hiszen az a méreg.

0: Action Boys! Kattanj rá!
1: Kattanj rá!
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is!
0: bassfm.hu

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Még egy 60 percünk hátra van, amit teliteszünk olyan zenékkel, amik már szinte a hétvégébe röpítenek minket, úgyhogy készüljetek, felszállás következik. Dessel, Young Fly-jal és Azival itt a Bakpak.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalkar.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: bizfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, 6-7-6-7-6-7-6-7, na jó nem, igazából csak SM, Curtis, és még egy picit régebbről a feldobott érme, itt a kedvenc

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, azok a bizonyos belső körök, amiben új ember már nem igazán kerülhet bele, mert hogy olyan titkokat őriznek, amik jobb, hogyha örökre ott is maradnak. A BSV is megírta a saját kiinduló sztoriukat. Ez a Mokambo Gang.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hogyha azt mondom, hogy Travis Scott plusz Drake, akkor már jól hangzik, és egy nagyon maradandó alkotás érkezik, mert hogy ez a szám annyira szembe ment a szabályokkal, hogy három különálló beatből áll, refrén nélkül, és mégis az egyik legnagyobb rap sláger, amit szerintem ti is kívülről tudtok majd. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy egy slágernek van receptje, akkor ez az iskola példája. Mutassátok meg mindenkinek, aki nem ismeri. Itt a 96.1 Bass FM.

0: 96.4 Bész FM, Repipap R&B, legyen csodás nyári hétvégétek, én Faragó Janka vagyok, kész, hogy eddig jöttetek, jövő héten reggel 10-kor itt a kedves rádiótokból Talit, most pedig érkezik Bréda, Bia, Pifu, Marics Peti és a Spindler.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bész FM bemutatja Sopron Fest, július 2, 3, 4.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő hazai zenéket is pörgetek, mint például az Always Be Mine. Úgyhogy érkezik a BSV Nagy Bogival. Itt a 96.4-en.

96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B. A GDFR, Florida, Stage the Gemini és Lucas kollabja 2014 végén jelent meg, de az igazi áttörést, illetve a toplisták élét csak 2015 első felében érte el, amit tulajdonképpen a Halálos Iramban 7. részének köszönhet, mert az előzetesében ez a dal szólt. Mutatom is, itt a Beast.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Tommy Richman nem szereti, hogyha beskatujázzák őt vagy a munkásságát, amikor a zenei kritikusok szerették volna osztályozni a Million Dollar Baby-t, berakni a hip-hop vagy az R&B stílusába. Ő csak annyit mondott, hogy ez az egész őt nem érdekli, csak szeretne jó zenét csinálni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Biz FM Rap, Hip Hop, R&B. A Here Comes the Hot Steppers Salam Remi készítette, aki olyan nevekkel is dolgozott együtt, mint Amy Winehouse vagy a Fugees, de most jöjjön az először említett dal, Inni Kamozitól, a 96.4-en.

0: 96.8 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez Zsuzsótól a Sötét, a 96.4-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B, Nati Natasha egy igazi girls girl. Sok olyan projektje, zenéje van, amiben az elejétől a végéig csak nőkkel dolgozott együtt. Érkezik ő, Nando Boom, Di Mello Flow és a Dembo, itt a 96.4-en.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, mesés az idő. Én pedig hozom hozzá a kedvenc zenéinket, Manueltől a 4 jó pörög, itt a 96.4-en.

96.1 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Juice WRLD nem csak a zenei alapjaival, hanem a szövegeivel is meghaladta a korát, sokkal komolyabb és érettebb volt. 19 évesen droppolta a Lucid Dreams-et, ebben mutatom is, hogy mire gondolok. Itt a 96.4-en.

0: Vízközlekedés.
1: 964 Bass FM, Red Hip Hop, R&B. Torlódás van a 7. kerületben az Erzsébet körúton, a Rákóczi út közelében. Úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. A Shake-it oda Max-el folytatjuk, Molly-tól, Silent Eddie-től, Skilly Bank-től és Shinsa-tól. Itt a 96.4-en.

Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Get the fuck up, Long Island. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csaj. Szia, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy kéréssel megyünk tovább, Zoli szeretne egy Future zenét. Mit szólsz a Drake-kel közös Life is Good-hoz? Pörgetem neked, itt a Bészen.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki Csempi.

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Red Hip Hop, R&B, torlódás van a Hungária körúton, a Tököli útnál, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Bőrnöbolyan megyünk tovább, akinek zseniális 2026-os éve van. Például a VB hivatalos himnuszában is benne van, Shakirával közösen, ami átlépte a 100 milliós megtekintést. Pörög tőle most egy sajátja, ez a City Boys, a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: ez a mi jövőnk.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Augusztusban indul majd Jack Harlow Monica turnéja. Amikor először posztolt róla, akkor csak amerikai állomások voltak, most viszont bekerült a naptárba egy októberi londoni fellépés is. Érkezzen ő is Doja Cat, Just Us, a Bass.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, üdvözlet mindenkinek! Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 BSFM hivatalos mix műsora, ahol is, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között DJ Nes, 11 és éjfél között pedig DJ Venom lesz a vendégem, de addig még jó pár zenét le fogok nektek pörgetni, úgy, mint például ez a következő The Kid Leroy dal, érkezik Girls című slágere itt a kedvenc rádiótokban.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Válmár Ékkal és Tomival, és közös lágerükkel a Valenciával. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bészakamán.
1: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
3: Találkoztam egy kis lányon, Valenciában, egy spanyol bárban. Nem beszélek ő spanyolul, így ritkán.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: kártya, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Az igazi old school rap zenék csak itt. 96.4 Bass FM.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljen.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb órával közelebb léptünk ahhoz, hogy elinduljon a péntek esti mix műsor, a Superfly Radio Show. 8 órától indul, ugye, mint minden pénteken. DJ Nessel, DJ Velommal és velem Revolutionnel a legjobb mixeket hozzuk nektek egészen éjfélig. A folytatásban gurulunk is tovább még hozzá Eminemmel, tőle is szóljon Houdini című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dash-sel és Young Fly-jal és Ó Mamma című közös dalukkal. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4

96.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Péntek lévén egészen éjfélig veletek leszek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. A folytatásban Lil Wayne, Big Ice The Plug és J. Jones Hip Hop című dala szól itt a Beast FM. Na gyerünk!

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Péntek lévén, ne felejtjétek, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, 96.4 BSFM hivatalos mix műsora, ahol is, mint minden pénteken, a lemezjátszók mögött DJ Nash, DJ Venom és jómagam Revolution hozzuk a legfinomabb beatiket, a legkiválóbb mixeket. Egészen éjfélig veletek leszünk, Rihanna és Drake után pedig Eminemmel megyünk tovább, és ikonikus dalával jöjjön Lose Yourself című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Na gyerünk!
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

96 Base FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nash, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Base FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a Halott Pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a

0: Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

94 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 94 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 94 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: menni, méghozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, megígértem nektek 8 és 9 között, megígértem 9 és 10 között, és nolám, tatrará, itt van velem DJ Nespin minden pénteken, 10 és 11 óra között, hello!
1: Oh yeah, szevasz, revó, én is üdvözlök mindenkit!
0: Jó, fenékrázósan kezdünk egyből, szóval már most már ez azt jelenti, hogy a csajoknak fogunk kedvezni?
1: Én úgy gondoltam már, de alapvetően különben mi is eltáncikálhatunk itt, csak hát legalább az alakunkon javít
0: valami. Jobban rázom, mint Aniki Minás.
1: Ez most igaz, menjünk a Superfly-ba.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, házi gizda.
1: Úgy döntöttem, hogy ne csak a csajoknak legyen tornaóra, ugye Segrázi, hanem legyen a srácoknak is. Most van egy kis kezeket fel, és akkor megyünk tovább, itt péntek este a Superfly Radio Show-ban együtt.

0: 96.1 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is Elements játszunk mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között. DJ Nash. Nem finomkodsz azért, jó, jó, kenegeted szépen itt a beateket, jó van.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit magunkat is mozgassuk. Meg múltkor beszéltük, hogy micsoda mozgásunk van itt bent a stúdióban.
0: Hát meg amúgy is.
1: Persze, amúgy is, de hát azt itt nem látják, úgyhogy haladunk további szépen a Superfly-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között minden pénteken DJ Nash. Telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni 0620-964-9999-es számon. Jeleztek a csajok, csak szólok, hogy fenékrázást kérnek. Többen is jelezték, úgyhogy...
1: Odanéz, ráéreztek.
0: Akkor komolyan. Viszont eleget teszünk neki.
1: Persze, az egyik kedvencemmel megyünk tovább, Drake One Dance-ével itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá 10 és 11 óra között, mint minden pénteken bizony 2024-ben is. A lemezjátszó mögött DJ Nash, az elmúlt egy órában ugyanis ő pirította nektek a fenékrázást, a bólogatást, a mindent. Adja is át a stafétabotot ugyanis 11-től a lemezjátszó mögött DJ Venom, aki egészen éjfélig velünk lesz. Hát majdnem azt mondtam, hogy majdnem feltettem a kérdést, hogy mivel is zárunk, tehát hallom, hogy egy irgalmatlan nagy DMX szól alattunk.
1: Igen,
0: utána még azért nyugtass meg egy pár számot, még lepörgetsz.
1: Hát de szerintem egy kettőt tervezek még, úgyhogy ezekkel fogok búcsúzni. Mára itt a Superfly Radio Show-ban. Szevasztok!

most egy picit leállunk. De ne szívd fel magad! A Superfly már is folytatódik. Műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

0: mindenkinek.
1: Hogy is mondhatnám, fajsúlyosan kezdünk, mivel is?
0: Bizony, bizony, adunk egy pici alaphangot ennek a péntek estének. Érkezik Biggie, egy DJ premierrel közös track, a legendás Kickin' the Door, természetesen a 97-es Life After Death albumról, csak itt a Superfly-ban a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is, mint minden pénteken bizony, ebben az évben is DJ Venom, mivel is megyünk tovább?
1: Szerintem egy Golden Era rajongónak ezt a trackját nem kell bemutatni, de olyan beatet gyártott a Pintász, hogy még Jennifer Lopeznek is megtetszett. Ez a Vacsátnál itt a Bass-en.

0: mix. Old school tip.
1: 94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is, mint minden pénteken, ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább itt a jó kis old school hangzás után?
2: Szerintem megszokhattátok már, hogy ezekben a mixekben mindig hozok egy pici old school-t, hozok néhány újdonságot, hozok finom remixeket, és néha picit ugrunk Angliába is.

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a lemezjátszó mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házi gazda. Mivel is megyünk tovább?
1: Amikor lemezboltban járok, mindig keresem a ritka R&B remixeket. A folytatásban Silena Johnson-tól jön egy ilyen együtt, Busta Rhymes.
0: Oh yes!

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly. Ne felejtjétek, senkit nem hagyunk kiváló zenék nélkül szombaton se, ugyanis 8 és éjfél között Préda, Bia és Ben Junior elhúzza a nótátokat, azonban most vissza a valóságba. Venom, mivel zárod a szettedet?
1: Érkezik egy nagyon-nagyon komoly Beyoncé track, aminek a zenei alapját, sőt, talán még a dal szöveget is Rafael Sadiq, óriás kedvenc R&B sztárunk írta. A közös munka remekül áll nekik, hallgassátok csak, jön a Cafe-t itt a 96.4-en.
0: Yeah, boy!

I've seen the devil down sunset in every place.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: Kattanj rá!
1: Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Basefm.hu.
2: Csak van a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

It's 3252. It's LAFC, fool. I'm here with my Rukang.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos